0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сергей Мостова, Йодин ФМ. Классное радио в дорогу.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: pihenőhelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
1: Klasszne Radio. V dorohu.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
1: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
3: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
4: Ugyan, ilyen nincs.
3: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
4: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
3: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
11: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Viszlókali reklámu na Radio Puls FM.
1: Reklámot hallottok.
16: Galeria Uhorskoho domu Munkácsi Mihály.
17: A Munkácsi Mihály Magyar Ház galériája.
18: A természet, az otthon és a hétköznapi környezet inspirációja jelenik meg a kárpátaljai festőművész Kalitics Erika alkotásaiban. A művész 1987-ben született Munkácson, ma pedig Ungváron él és alkot. Tanulmányait az Ungvári Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol olyan mesterektől tanult, mint Kopriva Attila és Igor Lucenko. Kalitics Erika művészetére jellemző a letisztult formavilág és a kompozíció iránti érzékenység. Képein gyakran jelennek meg egyszerű motívumok, tárgyak, állatok vagy a természet részletei. Ezeket azonban sajátos módon minimalista szemlélettel rendezi el a vászon, ahol a síkok, a vonalak és a formák közötti harmónia válik meghatározóvá. Alkotásain a színek sokszor erőteljesek, mégsem a színvilág áll a középpontban, hanem a kompozíció és a karakteres sziluettek. Festményei gyakran szűk térben játszódó jelenetek, amelyek különleges hangulatot és belső történetet hordoznak. A festőművész a kárpátaljai magyar képzőművészeti élet aktív szereplője, tagja a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának, és számos csoportos kiállításon mutatta már be munkáit Kárpátalján és Magyarországon is. Kalitics Erika számára az ihlet sokszor egészen közel van, az otthoni kert, a ház vagy éppen az udvar is képes új gondolatokat adni. Festménye így a mindennapok egyszerű szépségét és a körülöttünk lévő világ harmóniáját igyekeznek megmutatni.
19: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
20: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяна 102 и 1 FM. Классное радио в дорогу.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimján azt a dva. Jodin FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

A mi együttlétünk megáldása és megszentelése Isten nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk örökkévaló Úrunkat, énekeljük a 89. Zsoltár első versét. 89. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úrnak irgalmát.

0: Helyénket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Rövidített hirdetés lesz, ugyanis bizonyára észrevettük, hogy nem csak a beregszászak vannak a templomban, hanem vannak mások is, akik más közösségekből, gyülekezetekből jöttek közénk, Isten hozta mindnyájukat. A későbbek szeretném majd köszönteni az igehirdetőt is, de mindenek előtt hadd hirdessem, ami nagyon közel áll hozzánk és nagyon fontos, ez a ránk következő héten villámtöltés alkalma, ifjúsági alkalom, ahova sok-sok fiatalt várunk egész Kárpátaljáról. Ennek megfelelően talán a legfontosabb az, hogy először is imádságban hordozzuk ezt az alkalmat. Lehetőségünk köz mérten tegyünk meg mindent, hogy egy valóban áldott alkalom lehessen Istentől megáldva. Ugyanakkor jövő vasárnap, mivel úrvacsorai közösség, tehát új kenyérre készülünk, ezért a ránk következő hét, ez bűnbánati hét. Ennek megfelelően minden reggel 8 órakor istentisztelet, kivétel a szerdai nap, ahol reggel 8 órakor istentisztelet, de az esti alkalom, az esti bűnbánati alkalom, az nem lesz ilyen formában megtartva, hanem hirdetem mindenkinek, hogy a villámtöltés eseményeibe hívogatjuk a kedves gyülekezetet is. Ez azt jelenti, hogy 3:30-tól a Varoda udvarán evangelizáció lesz. Tehát bátorítok mindenkit, lehet nyugodtan jönni 3:30-re az evangelizációra, amelyet egy koncert követ, Pintér Béla ad koncertet, magasztalja az Urat, erre hívogatunk mindenkit szintén. Tehát ez szerda, 3:30 és 5 óra. Egyébként minden nap a héten 17 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk. Hangsúlyozom, még egyszer jól véssük a fejünkbe, szívünkbe, a szerdai nap kivétel, ott 3:30-re várjuk a testvéreket a Varoda udvarára. Továbbá hirdetem, hogy konfirmációs előkészítőre jelentkezhetnek a 7. osztályt kezdők, és mindenki, aki eddig elmulasztotta a jelentkezést. Az előkészítők szeptemberben indulnak, az órák előreláthatóan keddenként lesznek megtartva. Aztán hirdetem, hogy mivel, ahogy észrevettük, tehát vendégeink vannak, nagy szeretettel hadd köszöntsem körünkben a Betesda Misszió vezetőjét, Pocsainé Tövisi Timeát, Isten hozta közénk, Isten áldását kívánjuk a szolgálatára, és mindazokra, akik vele érkeztek, nagy szeretettel köszöntjük a kedves vendégeket is, mindannyiukat. Továbbá hirdetem, hogy ennek megfelelően az istentisztelet után szeretettel invitálunk, hívunk mindenkit a gyülekezeti terembe, a nagy gyülekezeti terembe, ahol ifi kávé lesz, ahol a fiatalok készülnek arra, hogy kávéval és édességgel kedveskedjenek számunkra, ahol majd lehet esetleg beszélgetni, lehet egymásra figyelni és meghallgatni egymást. Tehát Isten tisztelet után rögtön a nagy terembe megyünk át mindannyian. Több hirdetés talán így most nem lévén. Nem maradt ki semmi? Nem? Ennek megfelelően akkor átadom a missziónak a további lépéseket, szolgálatokat.
1: Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszöntöm mindazokat, akik elfogadták a meghívást, és eljöttek a mai napra. Júdás könyvéből szeretném egy igével köszönteni az egybegyűlteket, a 20. verset olvasom. Ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát és az örök életet. Nagyon nagy szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy épüljünk a hitünkben, és Isten szeretetét ne visszautasító emberek legyünk, hanem azok, akik befogadjuk, és magunkévá tesszük mindazt, amit ő szeretne nekünk átadni. Hát erre gyűltünk ma itt össze, ebben a hajlékban, és egy kicsit rendhagyó lesz ez az alkalom a többi missziós csendes naphoz képest, képest, ugyanis a nyarunkat az jellemezte a misszióban, hogy a családokkal és az ifjúsággal szolgáltunk többet, több helyen, és ma az ifjúság van a hátam mögött, akik dicsőíteni fogják énekekkel az Istent, és egy bizonyságtételt fogunk meghallgatni közülük, ahol elhangzik az, hogy Isten hogyan vezethet egy fiatalt is, úgy, hogy közben szolgálatot bíz rá. Kérem, hogy legyünk fogadói mindannak, amit Isten a mai délelőtre elkészített mindannyiunk számára. Mielőtt elkezdődne az alkalom, helyünkön maradva egy pár pillanatra csendesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked, mennyei édesatyánk, hogy ma azért vagyunk itt, és azért lehetünk itt, mert te szereted a tieidet. És nem csak külön azokat, akik már elindultak a hit útján, hanem hívogatod mindazokat is, akik talán tévelyegnek vagy távol vannak. Urunk, te tudod, hogy ma ki milyen lélekkel van itt, kiben milyen érzések kavarognak, ki hányadán áll te veled. Szeretnénk nyitottan hallgatni a te szavadat és a te rólad szóló bizonyságokat. Kérünk téged, hogy ne legyen hiába való ez az óra. Hadd legyen a mi lelki épülésünkre, és hadd tudjon a te nagy dicsőségedre megszólalni mindaz, ami tőled jön. Kérünk téged, hogy a te lelked által légy itt közöttünk. Amen.
2: Köszöntünk mindenkit szeretettel az ifjú Ben nevében, és arra hívunk mindenkit, hogy gyertek és dicsérjük együtt az Urat, és hogy ez mindenképp jól sikerüljön, kivetítjük a szövegeket, és aki esetleg nem látja, az bátorítjuk, hogy üljön egy kicsit előrébb, hogy tudjunk együtt énekelni.

Áldás békesség, Pocsai Sára vagyok, és Csongorról érkeztem, és röviden arról szeretnék most néhány mondatot szólni, hogy milyen ilyen fiatalon beleállni az Istennek való szolgálatban. Gondolom, sokan ismerik a családunkat, azért tudják, hogy nálunk szolgálatban nincs hiány a családban, és sokszor hallottam erről én is, és tudtam arról, hogy az én szüleim és nagyszüleim szenvedélybetegek és függők között dolgoznak, szolgálnak, csak sosem tudtam megérteni azt, hogy hogy tudják az egész életüket ennek szentelni. Én korábban nem voltam biztosabban, hogy mi ez a megtérés, és nem tudtam elképzelni, hogy milyen lesz, ha én valaha megtérek. És amikor viszont odaadtam körülbelül 15 évesen az életemet az Istennek, akkor rájöttem, hogy ennek a szolgálatnak a gondolata az én életemben is fontossá válhat, és elkezdett motoszkálni bennem az, hogy mi lenne, ha én is tudnék valamit tenni. És tudtam, hogy a mi gyülekezetünkben vannak diakónusaink, tudtam, hogy vannak idős gondozóink és gyermekmunkásaink, csak nem tudtam magamat elképzelni ezekben a szerepekben, ezért igazából sosem tudtam, hogy hogyan tudnám én is hívőként kivenni a részemet a gyülekezeti életben, hisz mind tudjuk, hogy ez nagyon fontos, hogy keresztény ember szolgálatban tud kiteljesedni. Aztán Isten valahogy kiformálta a tenni akarást az én életemben is, és nem kényszerből döntöttem el, és nem erőltetésből, hanem azért, mert igenis vágytam arra, hogy az Isten valamit velem is cselekedjen, és az Isten bennem is valamiképp gyönyörködhessen. Viszont nem találtam a területemet, és tudtam, hogy az egyetlen dolog, amit élveznék, az az, hogy valamikor én is szervezhessek egy tábort, és én is segíthessek a szüleimnek ebben. És az Isten oda vezetett, hogy körülbelül 2-3 évvel ezelőtt én is ki tudtam már venni ebben a részemet, ott voltam a szervezők között, a segítők, a megvalósítók között, és végre megtaláltam azt a helyet, ahol szükség van rám, és úgy igazán hasznos lehetek. És én bevallom őszintén, nagyon sokat küzdködtem évközben azzal, hogy megtaláljam azt a helyet, ahol szolgálhatok, nem csak nyáron, hanem úgy tényleg évközben is. És ilyenkor nagyon fontos volt számomra az, hogy elém jött számomra az, hogy az ördög mennyi helyről támad, és az, hogy nem tudok megélni magasságokat évközben, csak nyáron. Aztán végül az Isten úgy tervezte, hogy ráébredtem arra, hogy a szolgálat nem mindig pompa, és nem mindig szép és jó, hanem az Isten igenis megpróbál, és nehézségeket ad elénk. És megtanultam azt, hogy mennyire fontos az elsősorban, hogy az Isten cipel engem, de az a közösség és a társak, akik ott vannak mellettem, hogyan tudnak elhordozni, és hogyan tudjuk felemelni egymást ezekben a helyzetekben. A testi kimerültség az, ami sokszor lelkileg is nehézségeket ad, és ilyenkor úgy érzem, hogy nem tud az Úr mindig gyönyörködni bennem és abban, amit teszek. És ilyenkor jó, ha az embernek van közössége és társai, és szerintem sokan, akik ma itt vagyunk a nyáron, ezt megtapasztalhattuk, hiszen táborról táborra jártunk, vagy mi szerveztük őket, vagy pedig mi voltunk a résztvevők, és rengeteg negatívumot tudnánk elmondani, ebben biztos vagyok, de úgy gondolom, hogy semmi nem ér fel azzal az érzéssel, amikor az Isten látja a gyümölcsét ennek, és igenis látszik az, hogy van miért ezt tennünk, és van miért szolgálnunk. Csak egy mosoly a gyermekek arcán, vagy az, hogy valamiképp olyan szeretetet mutathatunk nekik, amit ők otthon talán nem kaphatnak meg. Az szerintem nagyon fontos egy szolgálattevőnek, mint visszajelzés, és ilyenkor tudjuk, hogy már hasznos ez a munka. És az, hogy ezt mind ilyen fiatalon van lehetőségünk megtapasztalni, azt én hatalmas kegyelemnek tartom. És úgy gondolom, hogy ma sokan lehetnek itt, akik még keresik a szolgálati területeiket, vagy olyanok, akik elfáradtak a szolgálatban és a keresésben. És buzdítani szeretnék mindenkit arra, hogy az Isten szemében szerintem nincs kis és nagy szolgálat, mert minden, ami érte történik, az ugyanolyan fontos, és ugyanúgy neki tetsző.
És a jövőben nem tudom, hogy gyermekekkel kell még foglalkoznom, vagy ott lát engem az Isten, mint szolgálattevőt, de tudom, hogy most biztosan jó helyen vagyok, és tudom, hogy rengeteg áldást éltünk meg ezen a nyáron is, és az előző nyarakon is, abban, hogy a mi életünket az Istennek szenteltük, és annak, hogy valakiknek bemutathassuk őt. Azzal szeretném zárni, hogy elmondom, hogy ezen a nyáron egy hetet tölthettünk többen értelmi és testi fogyatékos gyermekek és felnőttek között, és zárásképp egy ajándékot készítettünk nekik, ahova én választottam egyige verset, és úgy gondoltam, hogy ez megerősítés lehet nekik abban, hogy attól, hogy az Isten elvett tőlük valamit, vagy nélkülözniük kell valamit, attól még ugyanolyan teljes és örömteli életet élhet. És úgy gondolom, hogy ez a szolgálatra is nagy buzdítás lehet ez az igevers, úgyhogy ezzel szeretném zárni. Ez az Ézsaiás 61-ben van megírva. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Köszönöm.

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Imádkozzunk. Urunk, felfoghatatlan a te kegyelmed, a te felénk hajló szereteted, amiben fürdőzünk és amiben megtartod a mi életünket, mindannak ellenére, ahogy ma itt állunk előtted. Szeretnénk magasztalni és dicsőíteni téged azért, hogy te vagy az, aki a láncokat széllyel tudod rombolni, te vagy az, aki az ördög hatalmát le tudod rombolni az életünkben. Te vagy az, aki az életünk mérföldköveinél ott vagy és bátorítasz bennünket. És te vagy az az Isten, aki nem szűnsz meg újra és újra felkínálni nekünk az élet lehetőségét. Megvalljuk neked őszintén, Urunk, hogy éljük az életünket, csak éppen azt az életet nem tudjuk, hogy hogyan kell élni, ami szerinted való. Újra és újra megtalálhatóak vagyunk úgy, hogy tévejgünk, hogy a gyarlóságaink eluralnak bennünket, hogy nem téged követünk, hanem önfejűen megyünk a magunk útján. Ma szeretnénk mindezekért az élethelyzetekért bocsánatot kérni, és megüresített szívvel és lélekkel itt állni a te ígéd előtt, és megengedni, hogy megszólíts bennünket és helyre igazíts. Urunk, te tudod a legjobban, hogy oly kemény ez az emberi szív, de törd össze, és rombold le a sátán hatalmát, és teremts újjá bennünket, mert a te népednek erre van szüksége, hogy megújuljon és megelevenedjen, és azzal az első tűzzel tudjon a te szolgálatodban ott lenni, mint amikor megszólítod legelőször az embert. Szólíts meg, kérünk, és légy itt közöttünk a te drága lelked által. Amen. Júdás leveléből szeretnék felolvasni válogatott igeverseket. A gyülekezetet kérem, hogy foglaljon helyet, amíg az igét és annak a részeit magyarázom. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről, szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy túlsakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Mert belopódzott közétek néhány ember, akinek már régóta megvan írva az ítélete, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, és az egyedüli Urat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Jaj nekik, mert Kain útján indultak el, Bérért Bálám tévejgésére adták magukat, és Kóré lázadásával vesztek el. Az a különös ebben a levélben, hogy egyetlen egy fejezetből áll, és a Biblia utolsó könyve előtt található meg, a Jelenések könyve előtt. És ugye tudjuk, hogy a magyarázók szerint, hogy Júdás féltestvére írta ezt a levelet, és az volt a célja, hogy bátorítsa azokat, akik hitben járnak, azokat, akik talán tévelyegnek, azokat, akiknek talán bátorításra van szüksége. És el is kezdi bátorítóan ezt a levelet, és ezt a részt is felolvastam. Azt mondja, hogy szükségesnek tartottam, hogy buzdítóan írjak nektek. Nekünk szükségünk van arra, hogy időről időre buzdítóan szóljanak hozzánk, mert hajlamosak vagyunk ellankadni, elerőtlenedni, és elgyengülni az Istennek való szolgálatban, vagy a hit útján meggyengülni. Csak hogy folytatja Júdás, és nem a buzdítás a következő gondolatmenete, hanem arra hívja fel az akkori hallgatóinak a figyelmét, és ma a mi figyelmünket, akik ide összegyűltünk, hogy vigyázzatok, legyetek résen, mert vannak olyan személyek, akik belopóztak közétek, a hívő közösségbe valahogy úgy beillesztették magukat, de nagyon veszélyesek, és nagyon sok kárt tudnak okozni.
És én, amikor azon gondolkodtam még a nyár elején, mert tudtam, hogy augusztus végén ide fogok jönni szolgálni, hogy milyen ige szakasszal bátorítsam a beregszászi gyülekezetet, meg mindazokat, akik megújultak valamikor a misszióban, és új életet kaptak, és

És Júdás úgy fogalmazza meg, hogy jaj azoknak, akik elindultak olyan utakon, ami veszélyes. És három személyt említ meg az ígében, a 11. versben, azt mondja, jaj nekik, tehát jaj azoknak az embereknek, akik elindultak Kain útján, jaj azoknak, akik bérért Bálám téveigésére adták magukat, és jaj azoknak, akik Kóré lázadásával vesztek el. Hát az első dolog, hogy feltételezi Júdás, hogy mi ismerjük ezeket a történeteket. És hogyha ismerjük, akkor ma azt mondhatjuk, jaj, de jó, olyan ismerős történet ez számomra. De ha nem ismerjük, akkor egy zárójeles megjegyzést engedjenek meg a testvérek, és hadd bátorítsam mindannyiunk szívét azzal, hogy az, hogy mi Isten tiszteletre járunk, az, hogy akár igei alkalmakon veszünk részt, az nem elég. Nekünk bibliaolvasó emberekké kell válni, hogy mi ismerjük ezeket a példákat, akár a veszélyeseket, akár a bátorítóakat. Mert az ismeret az úgy tud mélyülni, és úgy tud több lenni, hogyha mi teszünk róla. És hogyha most nulla időt töltesz bibliaolvasással, akkor kezdj el 5 percet Bibliát olvasni. Vagy hogyha 15 percet töltesz bibliaolvasással, akkor hadd mondjam azt, hogy tölts 20 percet bibliaolvasással. Ha fél órát egy nap, akkor lehet, hogy 45 percet kellene rászánni az Isten igazságaira, hogy amikor ilyen igeszakaszokkal találkozunk, akkor mi tudjuk, hogy miről van szó, mitől kell óvakodnunk. Bizonyos emberek elindultak Kain útján. Jaj, nekik, azt mondja Júdás. A Mózes első könyvének a 4. fejezetében találkozunk ezzel a történettel. Ugye Ádám és Éva a fiairól van szó. Mindkettő áldozatot mutat be Istennek. Kain földműves, ő hozza azt az áldozatot, amit a föld gyümölcse jelent számára, ami a kétkezi munkájának a gyümölcse. Ábel pedig pásztor, és ő egy juhot, a legszebbet viszi Istennek véres áldozatként. Isten elfogadja az Ábelét, és a Kainét visszautasítja. És sok ember tévesen azt feltételezi, hogy Isten azért utasítja vissza Kainét és Ábelét, elfogadja, mert az Ábelé az véres áldozat. De ez nem így van. Mert Istennek nagyon sok olyan áldozatot vittek, ami az az áldozat volt, amit Kain is vitt, és Istennek kedves volt, amikor közösségi felajánlások voltak, amikor békefelajánlásokkal mentek oda az emberek, amikor áldozati felajánlásokat vittek. Ő nem utasította el azt, ami szívből jövő volt az Úrnak. Az egyetlen helyzetben kért véres áldozatot akkor, amikor a bűnt szerette volna valaki rendezni. Akkor, amikor valakinek az élete bűnnel terhelt volt, akkor azt kérte, hogy hozz áldozatot, állatáldozatot, aminek kifolyik a vére. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében azt mondja a levél írója, hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. A probléma a két áldozat között az volt, hogy egyik hitből fakadt, a másik pedig hit nélküli volt. Ábel igazán bízott Istenben. Ábel igazán hitte azt, hogy az, amit én most teszek, az Istennek kedves. Kain pedig megszokta, hogy bárhogy lehet az Isten elé menni. Lehet hirtelen felindulásból is az Isten elé menni. Lehet hirtelen érzelmektől vezérelve is az Isten elé menni. És nem volt mögötte bizonyosság. Nem volt az ő áldozata mögött hit. Testvérek, Isten azt nézi, hogy hitből, belévetett hitből cselekszel-e. És ma hadd kérdezzem meg, hogy
személyesen számod.

A te életedben kicsoda Isten? Kicsoda Isten számodra? És mit tett Isten érted? Nem értünk, mert abban mindannyian benne vagyunk, hanem személyesen érted. Miután Isten visszautasítja Kain áldozatát, Kain olyan dühös lesz, hogy megöli Ábelt, és aztán hazudik erről Istennek. Ádám és Éva, az első emberpár egyik fia gyilkossá válik. Hogyha átgondoljuk ezt az egész helyzetet, és elkezdünk gondolkodni ezen a történeten, akkor nagyon gyorsan meglátjuk, feleszmélünk arra, hogy az emberiség annyira gyorsan elindult a bukás útján, időt sem hagyva. Az engedelmesség által betör a bűn a világba. Ádám és Éva engedetlensége által. Egyetlen egy engedetlen cselekedet megengedi, hogy a bűn elkezdje uralni az emberi szíveket. És azon gondolkodtam el, amikor készültem, hogy ugye olyan parancsot, olyan tiltást kapnak, hogy ne egyetek arról a fáról, amelyet én mondok, hogy az tilos nektek, mindenhonnan máshonnan ehettek, csak arról az egyről nem. És az volt számukra kívánatos. És egy kicsit itt tudunk azonosulni, ugye, mert az ember, amikor elkezd vagy betegség, vagy bármilyen más oka fogytán vigyázni arra, hogy mit tehetek és mi nem, mit nem, mindig az a kívánatos, amit nem lehet megenni. Mindig az feszít. Mindig az kísért. És én nem szeretném kisebbíteni Ádám és Éva bűnét, de a Kain gyilkossága az messze túl megy azon, hogy mit eszünk, meg mit nem eszünk. Az, hogy az emberi természet el tudott jutni addig a pontig, hogy én a testvérem gyilkossává váljak. Borzasztó, és hogyha maivá szeretnénk ezt a történetet tenni, és megtalálni számunkra azt, hogy mi az, amiért nekünk erre figyelmezni kell, akkor látjuk-e a mi életünkben azt, hogy mi milyen messzire el tudunk jutni? Mennyire csapongóak vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban, és hogyha egy részt hagyunk bármilyen kísértésnek, szenvedélynek, vagy bármi olyan dolognak, ami eluralkodhat az életünkön, akkor annak bukás a vége, és szenvedés a vége. Judás kiemeli, hogy vannak emberek hívő közösségekben, akik elindultak Kain útján. Testvérek, ez a hitetlenségnek az útja és az üres vallásosság útja. Ez a Kain útja. Amikor valaki hitetlenül áll ott az Isten jelenlétében, és jön újra meg újra az Isten jelenlétébe, de ez csupán üres vallásossággá vált az életében, és ennek hatalmas veszélye van. És Júdás ezért hívja fel a figyelmet. Jaj nektek! Ha hétről hétre beültök üres szívvel, belső bizonyosság nélkül, hogy kicsoda számodra Isten, és csak vallásos lelkülettel letudod azt, amit úgy gondolod, hogy le kell tudnod az Isten előtt is. A hitetlenség és az üres vallásosság nagyon sokszor féltékenységet gerjeszt a szívben. A legtöbbször elindul az elégedetlenség útjára az ilyen szív. És aztán elkezd haragot táplálni azok iránt, akik előtte vannak, vagy körülötte vannak. Meg vagyok győződve, hogy ezen az egész világon a legnagyobb átok az emberiségre nézve az üres vallásos színezetű élet. Amikor mi adunk egy ilyen színezetet az életünknek, és azt mutatjuk kívülre, minden rendben van, itt az áldozatom, Uram.
Csak ki ne nagyítsd a szívem állapotát, hogy az hitből jövő, vagy tele van hitetlenséggel. Timóteus második levelének 3. fejezetében azt mondja Pál, ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kerüld őket, Timóteus! Kerüld az ilyen embereket, akik elindultak Kain útjára. Nem jutottak el még a gyilkosságig, de kerüld őket. Kerüld el messzire. Kain útja az oka egy csomó gonosz dolognak, ami ebben a világban történik, és Kain útja az, amiért háborúk zajlottak évszázadokon, évezredeken keresztül is, mai napig is tartanak. Ez Kain útja. Az öldöklés és a gyilkosság útja. És Kain útja az, amikor keresztény üldözések voltak Krisztus nevében. Ez Kain útja. Mert Isten ezt nem kérte senkitől. És Isten nem kéri azt, hogy gyilkold le a másik embert. Üres és halott vallásos életről van ilyenkor szó, amikor ringatja az ember magát. És ma hadd szólítsam meg először azokat, akik csupán megszokásból járnak templomba, ebbe vagy valamelyik másikba. Én azt szeretném kérni tőled, aki ezért jössz csupán, mert valamiért megszoktad, hogy légy őszinte magadhoz. Légy őszinte magadhoz, és keres egy embert ebben a gyülekezetben is, egészen biztos találsz egy lelkipásztort, egy lelki embert, egy olyan embert, akiben van bizalmad, és menj el hozzá, és mondd el neki, hogy tele vagy félelemmel. Tele vagy kétségekkel, és tele van az életed harccal, belső harcokkal. És mondd el neki őszintén, hogy te ide jársz, de üres, vallásos az életed. És segítsen neked. Segítsen elindulni Krisztus útján, hogy ne legyen neked jaj. Kain útja pusztító út. Aztán úgy folytatja Júdás, hogy bizonyos emberek Bálám tévejgésére adták magukat. Mózes 4. fejezetében olvasunk a 22. verstől a fejezettől a 25. fejezetig Bálám történetéről, meg a 31. fejezetben. Ez a pusztai vándorlás idején zajlik ez a történet, és éppen Moab mezeinél van az Isten népe, és megijed a király, Bálák, és úgy dönt, hogy egy prófétát szerződtet Bálám személyében, és azt kéri, azt az üzenetet küldi neki, hogy mondj átkot az én népem erre a népre, Izrael népére, mert félek tőlük. És mielőtt Bálám elindulna találkozni a királlyal, Isten üzenetet ad neki, és azt mondja neki, ne menj el velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az. És ugye a történetet, hogyha olvassuk, újra követet küld a király, csak sokkal nagyobb ajándékot, sokkal nagyobb presztist ígér, sokkal több pénzt ajánl fel, és hiába mondja Isten azt, hogy ne menj el, Bálám elmegy. És ugye útközben ott van az a történet, ami talán mindenkinek eszébe jut Bálám történetéről, hogy a szamár nem engedelmeskedik, és megáll, megtorpan, megszólal, és nem akarja az Isten angyala, hogy Bálám eljusson Bálákig, és átkot szórjon az Isten népére, de ennek ellenére ez a próféta elmegy. És ennek ellenére elkezdi szórni az átkot, csak hogy minden egyes alkalommal, mikor átkot szórna, áldás jön ki a száján. Egyszer, kétszer, harmadszor már nem is akar átkot szórni, mert csak áldani tudja az Isten népét. Hát nem kap pénzt ez a próféta, csak kigondolja, hogy mégiscsak jó lenne igénybe venni azt, amit nekem a király ajánl. És akkor felvilágosítja a királyt, hogy tudod, én nem tudok átkot szórni erre a népre.
de Isten megátkozza őket, hogyha ők engedetlenné válnak. Ezért fiatal nőket, szépen öltözötteket küldj a táborba, hogy csábítsák el őket. Csak mielőtt elcsábítanák őket, tiszteljék, meg imádják Moáb isteneit, aztán meg szexuális tevékenységbe menjenek bele. Na figyeld meg, hogy ezzel Isten fogja megátkozni őket, és így történik. Ez a történet röviden összefoglalva a Bérért a Bálám téveigése, aki Isten prófétájának nevezte magát, akit Isten figyelmeztet, hogy hová menj és hová ne menj. Na de hát van az a pénz, amiért én kész vagyok bármit megtenni, mert hát az kecsegtető meg kívánom is. És ugye 24 ezer ember hal meg akkor, azért, mert Isten gyűlöli az engedetlenséget. Bálám kiszolgáltatja az ő népét a bűnnek. Bálám kiszolgáltatja az Isten népét a téveigésnek. Bálám annak az eszköze, amin felbátorodik egy egész nép, hogy hűtlen legyen Istenhez. Lehet tévejegni, és lehet fűteni az Istennel való kapcsolatunkat, de gondoltunk-e arra, amikor mi ilyenek vagyunk, hogy vajon kiket rángatunk magunkkal? Vajon hány ember pusztul el azért, mert én tévejgek, és elindultam egy kísértés útján. Én meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok keresztény nem lenne Isten tagadó üldözés idején. Kiállna, és azt mondaná, hogy az én Uramat nem tagadom meg. Bármit tehettek velem, nem fogom megtagadni. De kínáljanak valakinek egy szemtelen nagy összeget, és mondják azt, hogy többet ne olvasd Bibliát, és ne menj el a közösségbe, van az a hívő ember is, aki meginog ezen. És megkísérthető. Mert hogy minden a pénzről szól. És Judás felfedezte, hogy ahhoz, hogy én bátorítani tudjak egy hívő közösséget, ahhoz arra kell felnyitni az ő tekintetüket és a szívüket, hogy nézzenek őszintén magukba, hogy vajon nem indultunk-e el Bálám tévejgésén, Bérért. Vajon az anyagiasság az nem fertőzötte meg eléggé néhányakat az Isten közösségében. És jó lenne elkerülni ezt a tévejgést, és jó lenne nem megtagadni Krisztust ebből a szempontból, és jó lenne elkérni az Úrtól azt, hogy Uram, nehezebb idők vannak, nehéz anyagi körülmények között élek, de engem őrizd meg, hogy én emiatt megtagadjalak. Hogy én emiatt tévelyegjek, és másokat is tévelygővé változtassak. Amikor elindultam az Isten útján, jó pár évvel utána, Máté evangéliumából volt egy igeszakasz, amit azóta is sokszor ezzel a témával kapcsolatosan mérvadónak tartok. Azt mondja Jézus, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És minden egyéb ráadásként megadatik nektek. És nekem ez akkor nagyon sokat jelentett. Egy nehéz pillanata volt az életemnek, anyagi nehézségek között éltük az életünket, nem láttuk a kiutat, kilátástan volt sok minden, és Isten azzal bátorított fel engem személy szerint, hogy az nem fontos, de az, hogy az Isten országát keresd, az az életedre nézve a legfontosabb. Keresd és kutasd az ő igazságát és az ő országát, és ez számtalanszor eszembe szokott jutni. És a ráadásokat azóta tapasztaljuk és éljük az életünkben. A harmadik figyelmeztetés Júdástól bizonyos emberek elvesztek Kóré lázadásával. Ugye Kóré kiemelkedő ember volt Izraelben,
Mózes 4. könyvében, a 16. fejezetben találkozunk az ő történetükkel. Elmegy Mózeshez, és azt mondja nekik, figyeljük meg, sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr. Miért emelitek hát magatokat az Úr gyülekezete fölé? Kóré és társai megkérdőjelezik Isten felhatalmazását Mózes és Áron életében. Hát mi is tudnánk azt csinálni, amit ti tudtok, ezt mondják ki. Hát mit képzeltek, hogy ti vagytok a vezetőink, ugye Mózes és Áron volt az a személy, az a közvetítő személy, aki Isten és az ember között közvetített. Hát mi ezt tudnánk tenni? Lehet, hogy jobban is tudnánk tenni. És számomra döbbenetes, amit Mózes tesz, nem megmossa a fejét, nem összeszídja, nem lehordítja, hanem Mózes arcra borul Isten előtt. Mert tudta, hogy Isten meg fogja ítélni ezeket az embereket ezért a szemtelenségért. Tudta világosan azt, hogy amikor megkérdőjelezik az Isten felhatalmazását, annak lesz következménye. És próbára teszi őket. És olvassuk el otthon a történetben, hogy hogyan próbálja meg. Én is abba a füstölőszerbe füstölök, ti is. Nézzük meg, hogy Isten kiét tekinti kedvesnek. Majd az Isten kiválasztja, hogy ki a megfelelő vezető, Kóré. És valahogy úgy képzelem el azt a történetet, hogy Isten úgy félreállítja Mózest, hogy Mózes, te állj félre most. És a föld benyeli Kórét meg az embereit. Meg lángra lobbannak azok az emberek, akik az ő emberei. Kóré lévita volt. Saját szolgálati területe volt. Isten megajándékozta az ő lelke által saját szolgálati területtel, de ő szeretné azt, amit Mózes tesz. Ő kívánja a Mózes szolgálatát. Annak ellenére, hogy Isten őt másik fajta szolgálatra hívta el. Fellázad, és nagyon fontos dolgot kell megtanulnia. Amire Isten nem hív el, az nem a te szereped. Testvérek, Júdás könyvében azért hangzik el ez a harmadik figyelmeztetés, mert a közösségeinkben beférkőznek ilyen lelkületű emberek, akik megkívánják azt a szolgálatot, amiért más már évek óta az Isten felhatalmazásával küzd talán, beleállt, és nem hagy abba. És mindig van olyan, aki jobban tudná. Mindig van olyan, aki érkezik, és azt mondja, hogy hát én jobban is meg tudnám tenni azt, amit te teszel. Engem is felhatalmazott Isten, de ha Isten nem hatalmazott fel, akkor Isten óvjon meg téged attól, hogy te ilyen szinten lázadj. Hogy te ilyen szinten beleszólj bármibe. Mert amikor Isten felhatalmaz valakit az ő lelke által, és vannak a mi közösségeinkben is ilyen felhatalmazott szolgák, lelkipásztorok, presbiterek, lelki szolgálattevők, én hiszem, hogy Isten felhatalmazásával vannak ott. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy egy-egy ember, aki új életet kap, megtéréssel ajándékozza meg Isten, már is megy és gyakorolja talán a kritikát, vagy mondja, hogy mit kellene másképpen. Ne merjük az Isten felhatalmazását megkérdőjelezni. Igen, vannak hamis szolgák is. Bízzuk az Úrra. Majd ő rendelkezik velük. Lehet, hogy hosszú időn keresztül kell kivárni az ő rendelkezésének az idejét, de az Úr ezt megoldja. Ne te akarj felülkerekedni. Ne te akard annak a szolgálati területét felülbírálni, akit az Isten felhatalmazott. Én meg vagyok győződve, hogyha Isten taníthat bennünket, akkor mi alá tudjuk rendelni az ő hatalmas akaratának a mi életünket. Kóra visszautasítja
Mózest, mint követőt Isten és emberek között. Jézus a mi közvetítőnk. Akkor Mózes közvetített. Jézus a mi közvetítőnk Isten és ember között. Vajon hányszor álltál te, hányszor álltam én az elmúlt időszakban úgy, hogy visszautasítottam az ő akaratát? Visszautasítottam azt, amit szeretett volna rajtam keresztül elvégezni. Jó lenne, hogyha látnánk a veszélyt, testvérek. Kain egy földműves, Bálám egy proféta, Koráj lévita. A veszély az nem kerül el senkit. Nincs olyan pozíció, ami alatt védve lennél. Az ördög támadásai ellen, a kísértések ellen. Kórá útja, Bálám tévegése, Kain útja, Bálám tévedése és Kórá lázadása mindannyiunkat fenyeget. Mindannyiunk élete ezeknek a veszélyeknek ki van téve, de Isten be tud avatkozni. És én ma ezt az örömüzenetet szeretném a szívedre helyezni, te, aki eljöttél ide, hogy Isten be tud avatkozni, ha megengeded. Ha elindultál az úton, az veszélyforrás. Mert annak pusztulása vége, mert pusztulás volt mindhármuk életében. De ha megengeded Istennek, hogy őszinte bűnbánattal feloldozzon téged, feloldja a bűn köteleit. Ha neked személyes Istened van, megváltod van, akkor ő fel tudja oldani a bűn köteleit. Akkor megszabadíthat téged a te függőségeidből, a te nyomorúságodból, a te gyarlóságodból. És el tudunk indulni azon az úton, ami ezeknek az embereknek veszedelmet hozott az életébe, hogy elkerüljük, és az Istennek szentelt életet éljük. Amen. Imádkozzunk.

Urunk, te olyan Isten vagy, aki nem tűröd azt, amikor valaki ellenszegül neked. De olyan Isten vagy, aki közel jössz az emberhez, és megérinted a mi szívünket, és szeretnél megszabadítani arról az útról, ami a pusztulásba, a veszedelembe visz. Magasztalunk téged azért, hogy felkínáltad ma délelőtt is számunkra a megújulás lehetőségét, hogy azon túl, hogy a te ígéd bátorít és buzdít, figyelmeztet a téveigésekre. Figyelmeztet arra, hogy talán én, vagy talán mellettem vannak téveigők. Urunk, köszönjük, hogyha ma őszintén velünk beszélhettél. Köszönjük, hogyha mi ezt meghallottuk, ami személyesen ránk vonatkozik. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és újra felkínálod a szabadulás lehetőségét. Légy áldott, Urunk, a te fiadért, Jézus Krisztusért, légy áldott a kereszt áldozatáért, légy áldott azért, hogy nem mondtál le az emberiségről, és köztük nem mondtál le egyen-egyenként rólunk. Magasztalunk téged, és dicsőítünk a te nagy cselekedeteidért, és szeretnénk beleállni az elkövetkezendő héten mindabba, amit ránk bíztál, és szeretnénk bűnbánattal megvallani neked mindazt, ami terhel bennünket. Erre segíts el, Urunk, a következő héten, hogy majd tiszta és őszinte szívvel tudjunk megállni előtted, és tudjunk ebben a hajlékban nem csak látszatból és színből, hanem valóságosan hitből venni a te jegyeidet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a hitvalló énekünket énekeljük fennállva, és a himnuszt.

Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Kedves testvérek, gyülekezetünk nevében köszönöm meg Isten igéjének a hirdetését, a misszió szolgálatát, bizonyságtételt, énekeket, és kívánjuk, hogy az Úr áldása kísérje, vezesse, és mutassa meg naponként, hogy hogyan lehetünk az ő dicsőségére. Ugyanakkor hirdetem egyben, hogy Csongori misszió, amelyről mindannyian tudunk, egy nagyon-nagyon fontos helyét Kárpátalján, sokak számára szabadulás lehetősége, megerősödés lehetősége. Tehát ennek megfelelően két dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik az, hogy a mai persejpénzzel ezt a missziót támogatjuk, tehát mindenki lehetőséghez mérten ennek megfelelően helyezze adományát a persejben. Másrészt pedig misszió lesz szeptember 7-től, úgyhogy most hívom erre fel a figyelmet, hogyha látókörünkben van olyan, akinek szeretnénk segíteni, vagy esetleg mi magunk szeretnénk megerősödni, készüljünk szeptember 7-től 10 napra Csongorra, ahol én hiszem azt, hogy az Isten számunkra nagyon fontos dolgokat készít el, akár szabadulást, akár életet, akár megerősödést. Kívánom, hogy így legyen.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitaju slukačiv Radio Puls FM. Mene zvuť Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

és más az út. Levágtam csápokat, de száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostopa. Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok minden Púzus FM hallgatónak, a mikrofonnál Antal István. A mai zenesában a következő fél órában Chris Rea dalai szólnak. Ő az a brit dalszerző énekes, akit legtöbben a jellegzetes rekettes hangjáról is, persze a Driving Home for Christmasról ismernek. De hidd el, sokkal több van benne, mint egy karácsonyi sláger. Útra kelünk a blues, a rock és a melankólikus baladák világában. Vitányra ragyosztok a Csámsz, van a Ducsi Antal István. Iszonyú programi muzésnő track prozbucsi egy hité, Brtánsko, Szlivakai kompozit Chris Rea. Zalosajt és ezt nem olyan. Pocsinájma. Elsőként jöjjön a nyár egyik örök dala, az On The Beach, ami 1986-ban jelent meg, és Chris Rea egyik legnagyobb slágere lett. A tengerparton lemegy a nap, pontosan ezt a hangulatot hozza.

Tiszre, ahol a apától és ír anyától származik. Érdekes, hogy gyermekkorában nem is énekel, sokáig a szinte nincs jó hangja. Aztán kezébe vette a gitárt, és onnantól minden megváltozott. Ma több mint 30 millió eladott lemezzel a háta mögött igazi legendának számít. A következő dal 1991-ben született, és benne van minden, ami Chrisre a zenéjét különlegessé teszi. Kicsit melankolikus, kicsit reményteli, és persze tele van érzelmekkel.

Na és most következzen az, amitől Chris Rea igazán világsztár lett. The Road to Hell. Ez a dal 1989-ben robbant, és nem csak zeneileg üt, hanem szövegben is. Egyfajta kritika a modern rohanó életre, a közlekedési dugóktól a társadalmi problémákig. Sötétebb hangulat, de pont ettől zseniális.

Kriszre a híres arról, hogy nem szereti a reflektorfényt. Ritkán látta a bulvárlapokban, nem villogott a sztár életben. Ő inkább a zenére koncentrált és arra, hogy hiteles maradjon. Nagyon sokszor saját maga festette a lemez borítóit is, festőkét is elképesztően tehetséges. Full. Ez volt Kriszre a első igazi sikerdala, egy szakítás utáni balada, ami sokan azóta is a legszebb szerelmi dalaként tartanak számon. Nem illetlen, hogy ezzel került fel először a slágerlistákra.

A mai fél órában Chris Rea egy olyan művész, akinek a zenéje sosem megy ki a divatból, mert egyszerű, őszinte is benne van az élet minden szépsége és fájdalma. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István, köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Сегодня у программы музычный трек прозвучал хиты британского співака и композитора Криса Реа. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: і метал. Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Ніредьгаза, вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Iodin FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok minden Pulzus FM hallgatónak, a mikrofonnál Antal István. A mai zenesában a következő fél órában Chris Rea dalai szólnak. Ő az a brit dalszerző énekes, akit legtöbben a jellegzetes rekettes hangjáról is, persze a Driving Home for Christmasról ismernek. De hidd el, sokkal több van benne, mint egy karácsonyi sláger. Útra kelünk a blues, a rock és a melankólikus balladák világában. Vitányra ragyoztuk a Champs Van Vöducsi Antal István, iszonyú programi muzésnő track prozbucsi egy hité, Brtánsko, Szivakai kompozit Chris Rea. Zolsajt is a známe. Pocsinájma. Elsőként jöjjön a nyár egyik örök dala, az On The Beach, ami 1986-ban jelent meg, és Chris Rea egyik legnagyobb slágere lett. A tengerparton lemegy a nap, pontosan ezt a hangulatot hozza.

Észre, ahol a apától és ír anyától származik. Érdekes, hogy gyermekkorában nem is énekel, sokáig azt hitte, nincs jó hangja. Aztán kezébe vette a gitárt, és onnantól minden megváltozott. Ma több mint 30 millió eladott lemezzel a háta mögött igazi legendának számít. A következő dal 1991-ben született, és benne van minden, ami Chris Rea zenéjét különlegessé teszi. Kicsit melankolikus, kicsit reményteli, és persze tele van érzelmekkel.

Na és most következzen az, amitől Chris Rea igazán világsztár lett. The Road to Hell. Ez a dal 1989-ben robbant, és nem csak zeneileg üt, hanem szövegben is. Egyfajta kritika a modern rohanó életre, a közlekedési dugóktól a társadalmi problémákig. Sötétebb hangulat, de pont ettől zseniális.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Krisztre a híres arról, hogy nem szereti a reflektorfényt. Ritkán látta a bulvárlapokban, nem villogott a sztár életben. Ő inkább a zenére koncentrált és arra, hogy hiteles maradjon. Nagyon sokszor saját maga festette a lemezborítóit is, festőkét is elképesztően tehetséges. Full. Ez volt Krisztre a első igazi siker dala, egy szakítás utáni balada, ami sokan azóta is a legszebb szerelmi dalaként tartanak számon. Nem véletlen, hogy ezzel került fel először a slágerlistákra.

A mai fél órában Chris Rea egy olyan művész, akinek a zenéje sosem megy ki a divatból, mert egyszerű, őszinte is benne van az élet minden szépsége és fájdalma. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István, köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Сегодня у программы музычный трек прозвучали хиты британского певака и композитора Крис Реа. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzusán.

Szegfűhajú János. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egy hetesen volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s mert hogy olyan szegény volt az asszony, mint a templom egere, még keresztkomát sem talált. Búsult ezen a szegény asszony, majd megszakadt a szíve, s nagy bújában, bánatában elindult, maga sem tudta hová, merre, csak ment, mendegélt, s addig ment mendegélt, míg a tengerpartjára nem ért. Egyszer csak, amint ott járdogált, fels alá, elejbe ugrik egy förtelmes varangyos béka. Az özvegy asszony nagyot sikolt, megfutamodik, de a béka hirtelen szép asszonnyá változott, s kiáltott az özvegy asszonynak: állj meg, szegény asszony, ne félj tőlem! Visszafordult az özvegy asszony, s szeme szája elállt a csodálkozástól. No, mondta a szép asszony, látod-e, hogy asszony vagyok én is? Hadd hallom, mi bajod, mert látom az arcodon, hogy nehéz bánat nyomja a szívedet. Ó, hogy ne nyomná, kesergett az özvegy asszony. Egy hete, hogy özvegy állapotban maradtam, s nincs egy jó lélek, aki keresztvíz alá tartsa a kicsi fiamat. Majd keresztvíz alá tartom én, mondta a szép asszony. Mindjárt megfordultak, mentek az özvegyasszony házához, megkereszteltették a fiút, s lett az ő neve Szegfűhajú János. Mert akár hiszitek, akár nem, olyan volt a haja ennek a gyermeknek, mint a szegfű, az arca meg olyan szép, de olyan szép, hogy ahhoz hasonlatost még emberi szem nem látott. Jaj, lelkem komám asszony, mondotta a szép asszony, adja nekem ezt a gyereket! Tejbe vajba füröztöm, szépen felnevelem, s kigyelmednek is olyan dolga lesz, hogy a királynéval sem cserél. Mondta az özvegy asszony, ó, hogy adjam másnak szívemről szakadt drága gyermekemet? Hanem a szép asszony addig beszélt, hogy így meg úgy, akár minden nap láthatja a fiát, amiatt ne busuljon, hogy a szegény asszony mégis ráállott, s fiát a szép asszonynak adta. Közben honnét, honnét nem, mindenféle drága ételek s italok kerültek az özvegyasszony asztalára, s mikor a szép asszony elment a gyermekkel, még egy zacskó aranyat is hagyott neki. Elment a szép asszony, s ahogy a tengerpartjára ért, aranyvesszővel a tengerre suhintott, az egyszeribe két felé vált, aztán szépen besétált a tenger közepébe. Ott volt az ő palotája, amelynek színarany volt a fedele, gyémánt a fala. S csak hallgassatok ide, ahogy hazaért, mit tett a szép asszony? Összeaprította a gyermeket, behányta minden csontját, bontját, ízét, porcikáját egy kádba. Három napig meg se nézte. Akkor mindenféle csodaírekkel megkenegette a gyermeknek minden porcikáját, s hát, lássatok csodát, nagy fiú lett belőle, nagyobb egy 10 éves gyereknél. Egyszeribe megszólalt Szegfűhajú János. Ó, lelkem keresztanyám, miért ébresztett fel, olyan szép országban jártam? Hol jártál, édes fiam? Rézországban, lelkem keresztanyám, s hely, mi szépet láttam, s tanultam ott. No, ne búsulj, látsz, s tanulsz te még szebbeket is? Amint ezt mondotta, összeaprította Szegfűhajú Jánost, beledobta a kádba minden porcikáját, s három nap múlva ismét felébresztette. Ó, lelkem keresztanyám, mondotta Szegfűhajú János, minek ébresztett fel? Ezüst országban jártam, s ott én olyan szép, csodálatos dolgokat láttam, tanultam. Bizony, ha láttál, tanultál, ne búsulj, mert látsz, tanulsz te még szebbet is. De hadd lám, tudsz-e már valamit? Tudok, bizén, azt is tudom, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál, s kesereg utánam. Eredj hát, vezesd ide! A szép asszony odaadta az aranyvesszőt, azzal Szegfűhajú János megvágta a tengert, az mindjárt két felé vált, s szépen kisétált János a tengerpartjára. Ím, csak ugyanott volt az édesanyja, sírdogált, kesergett magában. Megölelte, megcsókolta az édesanyját, szép gyöngéden megfogta a kezét, s elvezette a szép asszony palotájába, aki mindenféle jóval traktálta az özvegyasszonyt. Ebéd után Szegfűhajú János kikísérte édesanyját a tengerpartjára, ottan elbúcsúztak egymástól. Amint János visszament a palotába, a szép asszony egyszeribe összeaprította, testét a kádba hányta, s három napig meg se nézte.
Akkor megkenegette minden csontját, bontját, ízét, porcikáját, s egy szempillantás sem telt belé, megelevenedett szegfűhajú János. Nagy dali legény lett belőle, s hétszerte szebb még, mint annak előtte. Ó, lelkem, keresztanyám, mondta János nagy búsan, minek ébresztett fel? Aranyországban jártam, s annyi szépet láttam, s tanultam ott. Bizony, ha tanultál, majd hasznát veszed, látsz, tanulsz te még annál szebbeket is. Abban a pillanatban elmosolyodott szegfűhajú János. Mit mosolyogsz, keresztfiam? Hogy ne mosolyognék, hogy ne örülnék? Megéreztem, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál. Eredj hát, hozd ide! Fogta János az aranyvesszőt, utat vágott a tengeren, s édesanyját lehozta a palotába. A szép asszony most is megvendégelte az özvegyasszonyt, s meg is vigasztalta. Ne búsuljon, komám asszony, 3-4 nap sem telik belé, meglátogatjuk. Elment az özvegyasszony, a fia kikísérte a tengerpartjára, de amint visszatért, a szép asszony diribre darabra vagdalta minden ízét, porcikáját összeaprította, s azzal behányta a kádba. Mikor a 3 nap kitelt, megint felébresztette Jánost, aki most 100-szor szebb volt még, mint annak előtte, de azért mégis szomorú volt erősen. Ó, lelkem, keresztanyám, minek ébresztett fel? Gyémánt országban jártam, s láttam, amit láttam eddig, de azt még nem, amit ebben az országban. Jó, jó, csak ne szomorkodj, csendesüljön a szíved, látsz te még szebbet is, vigasztalta a szép asszony. De szegfűhajú János nem vidult fel. Az volna nekem legszebb, mondta lelkes szóval, ha láthatnám az édesanyámat. Eredj, fiam, eredj az édesanyádhoz, vígy egy zsák aranyat is, építes palotát az édesanyádnak, de olyat, hogy csodájára járjon a világ. Hát, keresztanyám, nem jő el. Majd elmegyek én is, eredj csak most magad. Megy János az édesanyjához, mutatja a zsák aranyat, s mondja. Ihol egy zsák arany, édesanyám, menjen el a királyhoz, s kérjen engedelmet, hogy palotát építhessünk. Megy az özvegyasszony a királyhoz, s elmondja, hogy mit akar. Kérdi a király. Kinek a palota, te szegény asszony? Talán csak nem magadnak. Bizony, felséges királyom, ne bántsa mondásom, magamnak s a fiamnak. Ugyan, no hát, küld ide a fiadat, hadd látom, ki is, mi légyen ő. Hazamegy az özvegyasszony, de még egy szót sem szólhatott, nevetett szegfűhajú János. Rosszul esett ez az anyjának, s kérdezte nagy szomorúan, ó, lelkem, fiam, miért nevetsz rajtam? Éne, édesanyám, nem kigyelmeden nevetek én, hanem a király gondolatán. Ugye azt mondta, menjek hozzá. Azt, édes fiam, azt. Mindjárt felöltözött szegfűhajú János, de olyan szép, olyan ragyogó gúnyába, hogy a királyfi is felvehette volna, s amíg végigment a városon fel a palotába, kicsődültek a népek, s úgy csodálták a szépséges szép legényt. A király éppen az ablakban könyökölt, amikor szegfűhajú János belépett a kapun, s mindjárt odaszólította a leányát. Nézzed, leányom, nézzed, de szép dali vitéz, ragyog az udvar a szépségétől. Jaj, de szép, jaj, de szép, mondta a király kisasszony is. Mind a ketten elébe mentek szegfűhajú Jánosnak, le a garádicson, fogadták nagy becsülettel, felvezették a parádés szobába, s ottan aranylócára ültették. Felséges királyom, mondotta szegfűhajú János, eljöttem a parancsolatjára. Nem parancsoltam én, hogy jöjj ide, mondta a király, hiszen híredet s nevedet sem hallottam eddig. Bizony, tisztesség ne essék, felséget hivatott engem, mert én vagyok a fia annak az özvegyasszonynak, aki palotát akar építetni. De bezzeg ámult bámult a király, hogy annak a szegény özvegyasszonynak ilyen fia legyen. Jól van, fiam, mondotta a király, én nem bánom, építsetek palotát, amilyet akartok, majd ha felépül, megnézem én is. Szentül hitte a király, hogy szegfűhajú János külső országi királyfi, csak nem akarja kiadni magát, mert előbb látni akarja a leányát. Bizony mondom, ezt hitte a király kisasszony is, s magában gondolta, hely, ha ez a szép királyfi feleségül venne. Szegfűhajú János csak mosolygott magában. Jól tudta, hogy mit gondol a király is, a leánya is. Illendőképpen elbúcsúzott, s azzal hazasietett.
Mire hazaért, ott volt a keresztanyja. Egyszeribe kőműveseket fogadtak, s mindenféle mesterembereket, s még aznap építésbe fogtak. Hallod-e, János, mondta a szépasszony, te maradj a kőművesekkel. Én az anyáddal bemegyek a városba, sétálunk, amíg a palota felépül. Csodálkozott ezen a beszéden az özvegyasszony, de nem szólt, ment a szépasszonnyal a városba. Alig fordultak egyet-kettőt, visszatértek, s ím, ott ragyogott tündökölt a palota, 77-szer szebb volt a királyénál. Az özvegyasszonynak a szava is megfogyott a nagy csodálkozástól, s a szépasszony erőnek erejével vezette fel a gyémánt garádicsokon, nem akarta hinni, hogy ez az ő palotája. Jaj, Istenem, tépelődött magában, mi dolog ez, ördöngösség vagy mi? De a fia mosolygott, a szépasszony is mosolygott, s bíztatták, vigasztalták, ne búsuljon, csak egyék, igyék. Mindjárt el is határozták, hogy nagy vendégséget csapnak, s arra meghívják a királyt is, a leányát is. Hiszen ha nem hívják, úgy is eljött volna a király, mert ahogy felépült a palota, egymásnak adták az ajtót a hírmondók a királynál, s annyit mondtak, annyit beszéltek a szegfűhajú János palotájáról, hogy a királynak nem volt maradása, de még a leányának sem. Másnap estére tengersok vendég csődült a palotába. Mind a legnagyobb urak, csupa grófok, bárók, hercegek, asszonyok s leányok, szebbnél szebbek, ékesebbnél ékesebbek, s zenged zúgott a palota a muzsikától, 12 banda húzta, de úgy, hogy a föld is meghasadozott belé. Na, asztalhoz ülnek, esznek, isznak, vígan vannak, de egyszer csak szegfűhajú János azt mondja csöndesen a keresztanyjának. Lelkem, keresztanyám, nincs itt maradásom, megjött az én órám, amikor indulnom kell világjáró nagy utamra. Tudom, fiam, ha nem mondod is, mondotta a szépasszony. Hát csak eredj, ne szólj senkinek, majd én itt maradok, s kínálom a vendégeket. Vigyázz magadra, s amit négyszer álmodban láttál, s tanultál, s azt is, amit tőlem tanultál, jól tartsd a fejedben, ha szerencsével akarsz járni. Azzal szegfűhajú János felkelt az asztaltól, s mire észrevették volna, kisurrant a szobából. A vendégek tovább ettek, ittak, vigadoztak, de egyszer mégiscsak észrevették, hogy volt gazda, nincs gazda, s különösen a király erősen zokon vette, hogy fakétnél hagyta őt, s a többi vendéget. Hát még a király kisasszony, a könnye is kicsordult haragjában, szégyenében. No, megálljatok, gondolta magában a szép asszony. Mindjárt vége lesz a haragotoknak. Mit csinált, mit nem, elég az, az ő bűbájos mesterségével megcsinálta, hogy egyszerre mind elfelejtették Jánost, még a király kisasszony is, s szinte szétesett a palota, olyan vígan voltak. Ment, mendegélt szegfűhajú János heted hét ország ellen, hegyeken, völgyeken át, s heted napra a veres tenger partjára ért. A veres tenger partján találkozott egy öreg asszonnyal, köszönt annak illendően. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, szegfűhajú János! Hallottam már híredet, azt is tudtam, hogy idejössz. Gyere csak utánam, gyere! Azzal csak előhúzott a kebeléből egy aranyvesszőt, rásuhintott a tengerre, az mindjárt kétfelé vált. Szépen átsétáltak a tenger túlsó partjára, ott kezdődött Rézország. No, szegfűhajú János, mondotta az öregasszony, tudd meg, hogy Rézországba kerültél, és ennek az országnak én vagyok a királynéja. Ha szolgálat kell, nálam maradhatsz, de azt megmondom, hogy a leányomra szemet neves, mert akkor vége az életednek. Fogadkozott szegfűhajú János, hogy ne féljen, nem néző senki leányára, csak különben jó dolga legyen. Na, a királyné mindjárt kezére adta a részszőrű ménest, de meghagyta erősen, hogy addig menjen a ménessel, amíg maga magától valahol megállapodik, azon túl egy lépést se, mert különben halálfia. Ezt mondotta a királyné, de magában egyebet is gondolt. Azt gondolta, hogy akár így, akár úgy, de élve ki nem kerül Rézországból szegfűhajú János, mert szentül hitte, hogy csak a leányáért szegődött be hozzá. Így volt-e neme, én azt most meg nem mondom, elég az, hogy szegfűhajú János kihajtotta a ménest a rézerdőbe, csendesen mendegélt utána, de még az erdőbe jóformán be sem értek, megszólítja valaki hátulról. Állj meg, világszép szegfűhajú János! Visszafordul János,
s hát egy szépséges szép leány volt, aki megszólította. Az ám azt is tudta mindjárt, hogy Rézország királynéjának a leánya volt ez a lány. Mondta János, fordulj vissza, király kisasszony, mert az anyád megtiltotta, hogy veled beszéljek. Ne félj, világszép szegfűhajú János, amíg engem látsz. Csak légy hozzám igaz szeretettel, a többi az én dolgom. Eleget mondta János, hogy így meg úgy térjen vissza, de a király kisasszony ott maradott vele, s csak este felé tért haza. De hogy elváltak egymástól, mi történt, mi nem, álom nehezedett János szemére, lefeküdt egy fa alá, s elaludt mélyen. A ménesnek sem kellett több, utcu neki elvágtatott ezüst országba, ottan is az ezüst erdőbe. Éppen arra sétált ezüst ország királynának a leánya, nosza, mindjárt küldötte az ezüst táltost, s az egy szempillantásra behajtotta a ménest az ezüst palota udvarába. Eközben fölébredt János. Néz erre, néz arra, törli a szemét, volt ménes, nincs ménes. Búnak eredt szegény feje, no, most mi csináljon? Amint így tűnődnék, búslakodnék magában, megint csak ott terem mellette a részhajú király kisasszony, de nem gyalogám, hanem táltos lovons azt mondja Jánosnak, ne búsulj, világszép szegfűhajú János, ülj fel erre a táltosra, vágtas ezen az ezüstvárhoz, s csak megmutatod magad az ezüsthajú király kisasszonynak, meglásd, mindjárt visszaereszti a ménest. Felül János a táltosra, az meg egyet ugrik, kettőt szökik, ott volt az ezüstvár előtt. Az ezüsthajú király kisasszony, amint meglátta Jánost, egyszeribe kieresztette a ménest. Édesen, kedvesen Jánosra mosolygott, s lekiáltott a palota ablakából. Vigyázz a ménesre, szegfűhajú János, mert többet ki nem eresztem. No, csak hogy megint kezére kaphatta, elindítja a ménest, megy, mendegél, szép lassan eregél, visszafelé a rézerdőbe. De még egy jó hajításnyira sem mehettek, a táltos megállott, s ott abban a helyben megcsikózott. Az ám, mégpedig kettőt csikózott. Az egyik mindjárt talpra állott, ugrált az anyja körül, hanem a másik gírhes-görhes bogos volt, meg sem tudott mozdulni. Mit volt, mit nem tenni, János a gírhes-görhes csikót a nyaka közé vette, s úgy cipelte az anyja után. Viszi-viszi a csikót, jó messzire viszi, s az ina is csak úgy reszketett már, s ím egyszerre csak megszólal a csikó. Tégy a földre, édes gazdám, eleget vittél már, most majd én viszlek téged. Ha nem vigyázz magadra, ha hazamegyünk, mert a királyné akasztó fára szánt téged. Akármit mond, ne szólj semmit, csak gyere ki hozzám, ha megvacsoráltál. Felül János a táltos csikóra, nagyot rittyent az ostorával, arra a ménes megriadt, sebesen szélnél sebesebben vágtatott haza. Aztán beterelte mind az istálóba, s fölment a palotába. A királyné asztal mellé ültette, ugyancsak kínálta étellel, itallal, s kérdezgette mindenféleképpen, hogy hol járt, merre járt, látta a király kisasszonyt. De János egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak evett, ivott, s vacsora után kiment az istállóba. Hadd el csak, mosolygott magában a királyné, tudom én jól, hol voltál, merre jártál, de nem is kerülöd el az akasztófát. A lovak mind leheveredtek volt már, csak a kicsi táltos állott. Gyere, gazdám, gyere, ülj a hátamra, hadd viszlek az ezüstvárba, nagy vendégség lesz ott, jön a rész király kisasszony is. Szót nem szólhatott János, már ott termett a király kisasszony táltosa. A király kisasszony ráült, s mondta ez is Jánosnak, gyere, János, gyere! De még el sem indultak, súgta a táltos Jánosnak. Hallod-e, édes gazdám, azt mondom neked, hogy be ne menj abba a szobába, ahol a vendégség van. Csak maradj te a szomszéd szobában, s ha hallod, hogy rólad beszélnek, szaladj ki az udvarra, s ülj rám. Na, elvágtatnak sebes szélnél sebesebben, mindig egymás mellett, a király kisasszony, szegfűhajú János, az ezüst udvarban megkötik a lovakat, de Jánost visszarántotta a táltos csikó. Nézd meg jól a nyergemet, édes gazdám, két csillag van rajta, nehogy aztán más lovára ülj a sötétben. Felmennek a palotába, de a király kisasszony hiába hívta Jánost a vendégek közé, elbújt a szomszéd szobában. Ám bátor nem látta, jól tudta, hogy kik vannak ott, mert hiszen mondtam már, hogy négyszeri álmában sokat tanult, s még azt is tudta, ki mit gondol felőle.
Tudjátok-e, mondotta valamelyik, mi újság? Itt jár valahol szegfűhajú János. Azt mondom én minden anyának, vigyázzon a leányára, mert amelyik leány ezt a legényt egyszer meglátta, halálos szerelembe esik. Pedig hiába, mert a gyémánthajú király kisasszony lesz az ő párja. Hallotta ezt jó szegfűhajú János, s azt is tudta, hogy az ezüst ország királynéja mondta ezt. Hiszen csak jöjjön az én országomba, mondotta az aranyország királynéja. Akasztófán szárad a szép haja, pedig közel járhat az én országomhoz. Hely, asszonyok, lányok! Úgy tetszik nekem, hogy valahol itt van most is a palotában, s hallgatja a mi beszélgetésünket. Megijedt erre a szóra a részhajú király kisasszony, elfehéredett a színében, reszketett, mint a nyárfa levél. Ugye mondtam, kiáltotta az arany királyné. Nosza, mind felugráltak az asztal mellől, s mentek mind, hogy keressék meg szegfűhajú Jánost. De eközben már a tátos csikó olyan nyerítést és dobrokolást vitt végbe, hogy szegfűhajú János észrevette magát, s szégyen a futás, de hasznos, leszaladt az udvarba, felpattant a tátosra. Utána mind a királynék, a királykisasszonyok, hercegek, királyúrfik kergették Jánost, de a tátos csikót egy sem tudta elérni, pedig tátoson ült valamennyi. Nagy bosszankodva visszafordultak ezüst ország határáról, csak a részhajú királykisasszony nem. Ez addig kiabált János után, várj meg, János, várj meg, hogy egy kicsit megcsendesítette a tátost, s együtt mentek haza. Hanem a részkirályné nem aludott. Lent sétált az udvaron, úgy várta őket. No, te szépséges virág, hol voltál, förmett a leányára égtelenül. Tudja jól, édesanyám, hírével jártam. Igen, igen, híremmel jártál, de azt nem mondtam, hogy szegfűhajú János is veled menjen. Azzal Jánoshoz fordult. No, szegfűhajú János, most a kezem közé kerültél. Holnap reggel felakasztatlak. Ugye megmondtam, hogy ne vess szemet a leányomra, mert nem vagy te hozzáillő. János nem szólt semmit, csak hallgatott. Be sem köthette a csikót. A királyné megfogadta a katonáival, s tömlőcbe záratta. A tömlőc ajtajára 7 lakatot tétetett, hogy se ő ki ne jöhessen, se a leánya be ne mehessen hozzá. De tétethetett volna 77 lakatot János, a szép asszonytól erre is tanult mesterkedést. Mind a 7 lakat kinyílt, s a király kisasszony bement a tömlőcbe, leült János mellé, és úgy sírdogát kesergett. János, János, világszép szegfűhajú János, ha te engemet szeretnél, és elvinnél a te hazádba. De János nem szólt semmit, csak hallgatott, s mind a gyémánt király kisasszonyra gondolt, akit ő látott már álmában. Egyszerre csak kopogtatnak a tömlőc ajtaján. A királyné kopogtatott, s beszólt. Aluszol-e, álmodol-e, szegfűhajú János? János nem felelt, de felelt a király kisasszony helyette. Nem aluszom, nem álmodom, bús sorsomról gondolkozom. Hely, kinyitja az ajtót a királyné szörnyű haraggal, sikolt-rikolt a katonáknak. Hey, katonák, gyertek, gyertek, vigyázzatok, s reggel korán fölakasszátok ezt a jöttment szegfűhajú Jánost. Jöttek a katonák, s vigyáztak szegfűhajú Jánosra, de hiába. Az csak mosolygott magában. Hajnalban pedig odament a tömlőc ablakához a táltos csikó, s benyihogott szegfűhajú Jánosnak. Élsz-e, halsz-e, édes gazdám? Élek, kicsi lovam, élek. Noha élsz, ülj a hátamra, beugratunk a részkirályné udvarába, s szólj be az ablakán. Azzal a táltos csikó egy rúgással szétrúgta a tömlöc ajtaját, fölpattant rá János, s úgy tettek, ahogy a táltos mondta. A részkirályné éppen vacsora mellett ült, mikor János bekiáltott az ablakon. Hely, felugrott mindjárt. Lekapta a falról a hegyes kardját, aztán szaladt az istálóba, felült a táltosra, s hip-hop vágtatott szegfűhajú János után. Vágtatott János is szélnél sebesebben, de a részhegyen megállapodott, s most már megszólalt ő is. Mit akarsz, részkirályné? Megöllek, szegfűhajú János, akinek az én leányom halálos betege. Mindjárt kardot rántott, nem különben szegfűhajú János is, s összecsaptak, hogy ég, föld megrezdült a szörnyű csattogásba. Egész éjjel, egész nap folyton folyvás csattogott a kard, de egyik sem tudta legyőzni a másikat. Akkor azt mondta a királyné, na szegfűhajú János, ám bátor asszony vagyok, még nem akadt férfi, akit lenegyőzzek. Legyen tied országom, leányom. Mondotta János, nem kell nekem sem országod, sem leányod, nincs nekem itt maradásom. Addig meg sem nyugszom, míg gyémánt országba nem érek.
Nem is volt többet maradása, addig meg sem állott, míg ezüst országba nem ért. Hiszen ment volna ő egyenes Gyémántországba, de nem kerülhette ki ezüstországot az ám, még aranyországot sem. Mondjam, ne mondjam, sok beszédnek sok az alja, ezüstországban is, aranyországban is csak úgy volt, ahogy Rézországban. Hely, pedig de könyörgött az ezüsthajú király kisasszony. Csak ment János tovább. Hely, pedig de könyörgött az aranyhajú király kisasszony. Maradj itt, világszép szegfűhajú János! Nem maradhatok, aranyhajú király kisasszony, mondta nagybúsan szegfűhajú János. Nincs nyugvásom, míg Gyémántországot is nem látom valósággal. Tovább ment mendegét szegfűhajú János, s amint ment mendegét, sóhajtozott. Hé, Istenem, ha most itt volna az én lelkem keresztanyám! Bizony, ha kívánta, csak előtte termett a szép asszony. Itt vagyok, keresztfiam, rám szorultál, ugye? Ó, lelkem keresztanyám, bizony nem tudom, mit évő legyek, merre forduljak. Három országot bejártam, három király kisasszonyt bánatban hagytam, majd megszakad a szívem. A szép asszony nem szólt semmit, csak mosolygott, s intett Jánosnak, hogy menjen utána. Mentek, mentek, mendegéltek, s egyszerre olyan földre értek, ahol gyémánt volt a fű, a virág, a fa, s minden. Ihol, mondta a szép asszony, Gyémántország, emlékszel-e rá? Emlékszem, mondta János, ilyennek láttam álmomban is. Gyere hát velem a Gyémánt várba, ott lakik a Gyémánt királyné leánya. Tudd meg, hogy a Gyémánt királyné az én testvérem, s mióta te világra születtél, reád vár, szegfűhajú János, hogy neked adja a leányát. Aközben a várhoz értek, s hát, jő elejbük a királyné és a leánya, aki szebb volt a ragyogó csillagnál. Éppen olyan szép, amilyennek álmában látta. Hely, volt öröm, amikor a királyné meglátta a húgát, bezzeg a király kisasszony sem szomorodott el, amikor meglátta szegfűhajú Jánost. Mondták mind a ketten lelkes szóval, te az enyém, én a tied. A Gyémánt királyné Jánosnak adta egész országát, s a királyságát, s még aznap megtartották a lakodalmat, s két álló hétig el sem végezték. Eközben János anyját is Gyémántországba hozták, palotástól, mindenestül. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102 i 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио в дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: kamera.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.